Motive. Motive. Motive.

Sziasztok, ennyi volt már a japán zenei műsor, itt a Tilos Rádión, a megszokott eklektikushoz képest is eléggé eklektikus adással, jövő héten ugyanitt. Ennyi. Továbbra is Tilos FM 9.3 online, meg a tilos.hu-n. Sziasztok!

mert fény van minden tárgy fölött. A fák ragyognak, mint a sarkölök, s jönnek sorban, derengő végtelen, fénysapkában 92 elem, mind homlokán hordozva mását. Hiszem a test feltámadását.

0: könnyűség lebegve. Ívlámpák vagyunk, a napra akasztjuk sugarainkat. Gyémánt hidak szökkennek minden felül. Mi van? Széthull. Darabok. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindennik determinált.
1: Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek?
0: Úgy éreztem, ez a rend. Hát pazaroljuk szét harangjainkat, nyissuk ki egészen magunkat.
1: Csak a magam törvénye szerint.
0: Szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk időket.
1: Csak a magam törvénye szerint.
0: Ma is látom, mi tétovázba babrált pihény közt a fény. Hallottam sírni a vasat. Hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt megszakadt, s csak képzetet lehet feledni. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre.
1: Csak a magam törvénye szerint.

this one is called Inhale.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig itt a Special Defect című műsor mai legfrissebb adása. Én itt Aga vagyok, műsor készítő társaim pedig Zsuzsi, és a másikuk nevét még nem mondom ki, mert egy ilyen népmesei fordulattal élve most egyszerre vendég és műsorkészítő, és ez egész nagyon rejtélyes és izgalmas, és mivel mai adásunkat részben erre rejtélyre alapoztuk, ezért még nem szeretném itt az elején az összes muníciómat ellőni ezzel kapcsolatban. Most jönne az, hogy elmondjuk, hogy miről szól a mi műsorunk. Aki minket követ, mert biztos van olyan is, erről is beszélgettünk adás előtt, hogy bizonyára léteznek ilyen emberek, és nem is kevesen. Eggyel találkoztunk is már, képzeljétek el. Képzeljétek, van egyik, tényleg egy ilyen, na mindegy. Tehát ők már tudják azt, hogy ez sosem volt rövid, ez a mi bemutatkozásunk, mert nem annyira sima a témánk, nem olyan egyszerű, mint egyes műsoroknak itt a Tilosban, hogy mi vagyunk az űrös műsor, vagy mi vagyunk a népzenei műsor, mi nem tudjuk ennyire röviden és frappánsan megfogni, hogy mi az a special defect. Régebben mindig azt mondtuk, illetve a legelején, azt nem mondom, mit mondtuk a legelején, ez nagyon kínos, és nem véletlenül nem azt mondtuk később, úgyhogy ezt nem is mondom, de aztán nagyon sokáig azt mondtuk, hogy a diverzitás és a művészet összefüggései a mi témánk, ami azért volt tök jó, mert soha senki nem értette, hogy ez mi, egyáltalán mit jelent a diverzitás, és egyáltalán mi akar lenni ez a szó összetétel, és akkor rögtön lehetett belebonyolódni, és zavarba jönni.
1: Bele is bonyolódtunk
0: mindig. És akkor most az van, hogy mielőtt elkezdek megint így belebonyolódni, még előtte el kell mondanom nektek, hogy változott a mi koncepciónk, sőt, a műsorral kapcsolatban több minden változott, ugye a műsor készítők személye is változott, talán legfontosabb változás az az, hogy Sárit sajnos már nem tudjuk a tagjaink közt. Azért ezt egy kicsit finomítom, mert tanácsadóként nagyon is jelen van, meg a mindaz, amit ő beletett, és ami formálta ezt a műsort, az nyilván benne marad, és kapcsolatban maradunk vele, de nem fog itt ülni velünk műsorkészítőként praktikusan. Hát ez egy komoly változás. Ugye fél évvel ezelőtt mi kértünk egy szünetet a rádiótól, hogy újra gondoljuk magunkat. Ez most megtörtént. Úgyhogy most minden letisztult. Minden világossá vált.
1: Én itt bólogatok, na nem látszik.
0: A Zsuzsi nagyon hitelesen bólogat. Alex próbálja eldönteni, hogy milyen szerepet szánok neki.
1: Ki mondtad a nevét?
0: De azt már kimondtam, azt még nem mondtam?
1: Rejtét mondtam.
0: Már az is titok. Tehát kimondtam a nevét. Most már kuncogását is hallhattátok, tehát akkor igen, tehát ő itt Alex. Nekem mondjuk nagyon kényelmes lenne őt bemutatni először, de mégis lehet, nem tudom, mi a logikus sorrend az Alex személyének a legalább részben történő leleplezése, vagy pedig a rádióműsorunkkal kapcsolatos változások rövid, frappáns, világos összefoglalása.
1: És hogyha feltételezzük, hogy valaki most, amit nyilvánvalóan lehetetlen, hogy valaki most kapcsolódik be ebbe, azért mégiscsak kéne valamit mondani, hogy mi az a diverzitás és művészet, nem? De lehet, hogy azt már egyszerre is tudjuk mondani hárman.
0: Hát én lehet, hogy igen, akkor a műsorral kezdem, hogy utána értelmesebb bevezetni, hogy miért az Alexet hívtuk ide, bele ebbe a műsorba. Igen. Hát nekünk, én most bele nem megyek ebbe a diverzitás és művészet agyrémbe. Elmondom, hogy mibe fogok belemenni a rövid jegyzeteimbe, hogy most mire jutottunk, hogy most miről fog szólni. Jó. Tehát ebbe a pillanatban műsorunk témája a hozzáférés és a művészet. És akkor ezen belül, ilyen akadémikus stílusban, illetve ChatGPT stílusban, de nem ő írta, esküszöm, három pontból szeretném szedni, hogy mivel fogunk foglalkozni. Az egyik az a kirekesztett csoportok hozzáférésének lehetőségei. Most ezt lefordítom magyar nyelvre, tehát, hogy egy csomó mindenki nem fér hozzá egy csomó mindenhez. Jó? Tehát például mondjuk valaki nem lát, és ezért nem fér hozzá a filmhez. Vagy valaki nagyon szegény, és ezért nem tud jegyet venni a kiállításra, vagy eszébe se jut, hogy létezik olyan, hogy kiállítás, mert éppen a túlélésért küzd, vagy vagy mondjuk ott van Tito Bón, akiről egyszer csináltunk egy műsort, a vak nem bináris drag queen, aki nyilván elég kevés terepet talál az elképesztő színvonalú művészetének a kibontakoztatására. Tehát nyilván lehet sorolni példákat. Tehát ez lenne a kirekesztett csoportok hozzáférésének a igen nagy témája. Ugye ez alá tartozik be az akadálymentesítés, kulturális akadálymentesítés. Egyébként a kifejezést nem szeretjük, majd ezerszer fogjátok hallani tőlünk, hogy miért nem, mert szerencsére ugyanazokat a témákat ismételjük.
1: Igen, és még nincs megoldásunk, ez a gyönyörű benne, hogy nem szeretjük, nem, de nincs. Jobb ötletünk még nincs.
0: Nincs, mert van ez, hogy egyenlő hozzáférés egyébként, csak ez igen. Megint ilyen túltág. Na mindegy, ebben most megint nem megyek bele, tehát műsorunk témája a művészet és a hozzáférés, ennek az első nagy altémája az ez, hogy hogyan férhetnek hozzá a kirekesztett csoportok a művészethez. A másik nagy téma, amivel szeretünk foglalkozni, amikor a kirekesztett csoportok a saját helyzetükről, állapotukról csinálnak művészetet, tehát amikor ezt próbálják művészi módon kifejezni. Például ugye nagyon imádjuk, sok ilyen műsort csináltunk, például az autizmus megélése, iszonyú izgalmas, ahogy ezt művészetbe ki lehet fejezni, ugye foglalkoztunk ennek kapcsán Nádassal például. Ugye marhára nem azzal, hogy most Nádas hogyan autista, tehát ezt így könnyű félreérteni, nem ezzel foglalkoztunk, hanem azzal, hogy hogyan lehet érthetővé, megismerhetővé, hozzáférhetővé tenni egy állapotot mások számára, hogyan lehet kifejezni, meg még sok minden mással is. És akkor a harmadik nagy téma ezen belül, az egészen belül, hogy a mainstream hogyan jeleníti meg a művészetben a kirekesztett csoportokat. És akkor itt meg arról van szó, hogy a mainstreambe, ráadásul ugye látjuk azt, hogy ugye most woke van, meg változik a világ csodálatos irányokba, hogy oké, megjelenik például a fogyatékosság már sokkal gyakrabban a mainstreambe is, na de hogyan jelenik meg? Ugye? Nyernek-e ezek a csoportok azzal, hogy meg vannak-e jelenítve, vagy sem? Tehát nyerünk-e azzal valamit, hogy most már Rain Man helyett Sheldonnal azonosítja mindenki az autizmust? Valamivel beljebb vagyunk, vagy kijebb, vagy... Nem tudom, hogy ez mennyire volt jó példa, de ilyesmikről van szó.
1: Jó példa, illetve ide hoztuk be a részvételt, a bevonódást, tehát hogy ebbe jön az, hogy mondjuk egy autista alakítson.
0: Igen.
1: Egy filmbe, tehát hogy ez is ide való, azt hiszem, mint az identitás.
0: Igen, igen. Úgyhogy én most igazából el is mondtam, és akkor most jön az, hogy az Alexről egy picit beszélek, és elmondom, hogy mire fogjuk az Alexet használni ma, használjuk őt, amit Kant szerint nem szabad. Na mindegy. Tehát az van, hogy Sári helyett kellett valaki, és hát az egyértelmű volt, igazából már a Sári kiugrása előtti években is mindig beszéltünk arról, hogy nagyon jó lenne, ha többen lennénk, és hogy kicsit lehetne jobban megoszlatni a feladatokat, de hát elképesztően igényesek vagyunk, ez a nagy helyzet. Úgyhogy tényleg nem találtunk senkit, tehát nagy, néha-néha így felmerült egy-egy valaki, hát esetleg, és aztán úgy elsikkadt mindig. És igazából meg se kínáltunk, azt hiszem, ezzel a kérdéssel senkit.
1: Engem kínáltatok.
0: Téged, aki nem mondtál igent, hanem egyszerűen azon kaptad magad, hogy már megint be vagy hívva, és egyszer csak azon kaptad magad, hogy már nem csak válaszolsz, hanem kérdezel is. Na és akkor az van az Alexszal, hogy ugye én szocmunkás vagyok, ezt páran tudjátok, a Zsuzsi nem, a Sári sem, tehát eddig a műsorban ez az egész szocmunka vonal, ez nem volt bizonyos szempontból annyira erős, viszont ugye az Alex is szocmunkás, és szerintem ez azért tök jó alapvetően, és az is tök jó, hogy a Zsuzsi meg nem.
1: De én örülök neki a legjobban, hogy lenyomnak a szocmunkások egy kicsit a valóság talajáról.
0: Hát az is jó, hogy tudunk majd példákat hozni azért. Például. Tehát mi nem, szerencsére nem vagyunk, tehát hogy mi nem vagyunk ilyen habil debil szociológusok, amivel persze nem akarok ledegradálni egyetlen tudóst sem, és... De sikerült, azt hiszem, úgyhogy ezt most visszavonnám, ha lehetne, de nem lehet, mert élőadásban vagyunk, bocsánat.
1: Itt van akkor... egy érintett, úgyhogy...
0: Ráadásul, jó? Akkor ezt most ugorjuk is. Tehát, Igen, tehát fogunk hozni gyakorlati példákat, de nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy igazából a szociális munkának, és most egy kicsit ilyen, átmegyek ilyen edukálásba, mert szerintem tök jó lenne, ha az emberek jobban tisztában lennének, hogy mi ez a szociális munka. Ez a szociális munkának van három beavatkozási szintje, ami azt jelenti, hogyha találkozunk egy problémával, egy szociális problémával, akkor érdemes, mielőtt bármit próbálunk ezzel a problémával kezdeni, érdemes felmérni, hogy mely szinten nyúljunk hozzá, például egyéni szinten, ez volna az első beavatkozási szint, tehát, hogy az illető, mondjuk egy alkoholfüggéssel küzdő valakinek, úgy próbálunk segíteni, hogy vele négy szem közben leülünk, és beszélgetünk vele, és megpróbáljuk az ő konkrét körülményeit befolyásolva ő vele együtt egy élhetőbb helyzetig eljutni, vagy azt mondjuk, hogy hoppá, hát nekem van 16 olyan kliensem, akinek majdnem pontosan ugyanez a problémái és a paraméterei, akkor kezeljük csoporttal szinten a problémát, foglalkozunk a csoporttal, ennek rengeteg olyan előnye van, amit egyéniben nem tudunk hozni, az egymás segítése és a többi. Ugye rengeteg embernek nem is lehet egyéni szinten segíteni, csak csoportos szinten. Oké, és akkor van volna a harmadik, a társadalmi, vagy úgy szoktuk mondani, hogy közösségi szint, de ez sokszor a társadalmi szintet jelenti, amikor azt látjuk, hogy kenegethetjük egyéni meg csoport szinten, de valójában az egész társadalomra kellene hatnunk ahhoz, hogy érdemben a probléma megváltozzon.
1: Ezt hívják világmegváltásnak szaknyelven egyébként?
0: Igen, bár nem tudom melyik szaknak a szaknyelvén, de az egyik szaknyelvén. Ez nem tudom melyik szaknyelvén, ez azért vicces Sárival, mindig az volt, hogy mindig mondta, és az élőműsorban volt sokszor, hogy mi szakmabeliek, és én élőműsorban nem mertem visszakérdezni, hogy Sári, kire gondolsz, melyik szakmára? Már elég sok szakma itt fölmerült. Tehát sose tudtam, hogy most a Sári arra van, hogy mi művészek, mert ugye nagyon művészek vagyunk, vagy mi szott szakemberek, vagy mi, na mindegy, vagy mi fogyatékosok, vagy mi, na mindegy. És akkor igazából végére értem a gondolatmenetnek, tehát én közösségi szociális munkának tekintem a műsorkészítést már egy pár éve, tehát úgy tekintem ezt, hogy vannak problémák, amikről én azt gondolom, hogy társadalmi szinten érdemes igazán foglalkozni, és akkor most elértem oda is, megy ez a monologizálás, gyerekek, abszolút megy ez. Bocs, Hati, ma nem nekem tudtok szóhoz jutni,
1: én egy dolgot akartam mondani, csak ebbe bele, ez az, amit szerintem mindig elmondunk, de azért is kéne ma is elmondani, hogy a mély meggyőződésünk, hogy semmit rólunk nélkülünk.
0: Igen.
1: És én nagyon megtisztelőnek éreztem azt, hogy a műsorba én egyébként úgy kerültem bele, mint érintett, én autista vagyok, és ADHD-s, és hogy akkor tartott ott ez a műsor, hogy már meg kellett azt lépni, hogy nem beszélünk valamiről érintettség nélkül, és valahogy én ezen a részen kerültem bele ebbe a műsorba, és szerintem ez egy tök jó ilyen, nem tudom, ez ilyen evolúciós történetnek a része, vagy nem tudom, ez a lore, hogy került a Zsuzsa a történetbe, de hogy ez szerintem nagyon fontos azért, egyrészt mert így én is pampoghatok össze-vissza a saját bajaimról, ezt hívják hozzáférésnek, tehát hogy teret kap egy olyan hang is, ami érintett, és nem csak valakiről beszél egy műsor, hanem saját magáról is beszélhet egy érintett. Úgyhogy szerintem ezt már akkor is mindig elmondtuk az előző életében a műsornak, és szerintem azt most is el kell mondanunk.
0: És rájöttem.
1: És nem csak én vagyok itt, mint érintett, tehát hogy így a vendégeink közül is tök fontos, hogy mindenféle érintettséggel tudjunk kapcsolatot teremteni.
0: Azt akartam mondani, hogy nem mondtuk el az adástelefont, ahogy azt sem mondtuk el, hogy élőbe vagyunk, pedig ez nagyon menőnek érezzük.
1: Hát ez tök jó, hogy most már mindenki tudja, hogy ADHD-s vagyok.
0: mert hogy ugye az utóbbi időben, hát mi mindig konzervadásokat csináltunk, tekintettel arra, hogy a Sári Belgiumban él, és egészen megszoktuk ezt a konzerv hangulatot, de nem szerettük meg egyébként, úgyhogy jó itt lenni, úgyhogy én most elmondom az adástelefont, és nyugodtan hívjatok minket, ez a bizonyság arra, hogy valóban élőben vagyunk, tehát 061-215-37-73. Az összes zaklatónk is most megragadhatja az alkalmat, és telefonálhat nyugodtan, pláne aki szereti a nagy közönséget. Igen, én még két dolgot akartam elmondani, de még emlékszem, képzeljétek, a fonalra, tehát egész jól egybe vagyok. Tehát ott hagytuk abban, hogy hihetetlen gyorsasággal mutatom be épp Alexet, akiről még egy szót nem mondtam, de a fejemben már nagyon közeledünk oda. Tehát, hogy szocmunka, és akkor azt gondoltam, hogy elmondom az Alexről, ahelyett, hogy elkezdem sorolni a végzettségeit, amit nem bírtam megjegyezni, és nem is jegyzeteltem ki, és nem is értem a felét se, úgyhogy nem biztos, hogy informatív lenne. Ehelyett azt gondoltam, hogy elmesélem, hogy egyrészt, hogy honnan ismerem az Alexet, a pszichiátriai ellátásból ismerem az Alexet, együtt voltunk kezeltek az árton. Ha-ha-ha. Akár lehettünk volna, de nem, én akkoriban dolgoztam pszichiátrián, Alex pedig dolgozott a Sotériában, a közösségi pszichiátriai ellátásban, és egy csomó közös kliensünk volt, ami azt jelenti, hogyha én dolgoztam valakivel a kórházban, de annak már nem kellett kórházba lennie, persze ez sokszor csiki-csukit jelentett, akkor Alex vitte tovább, vagy mindketten vittük, csak amikor kórházba volt, akkor az aktualitásokkal én is foglalkoztam, vagy besegítettünk egymásnak. Tehát innen ismerem Alexet, tehát van egy képem arról, hogy ő hogyan kommunikál, eléggé éles helyzetekben is, és nyilván erről egy pozitív képem van, de nem erről akarok áradozni, hanem elmesélek egy konkrét apró dolgot, ami szerintem bizonyítja, hogy az Alex miért ide való, meg hogy miért gondoltam erre, hogy ez így jó lesz. És ez az, amikor elvitted a klienseket David Lynch kiállításra, mert ez azért üzenetértékű, most azért idézem föl, mert igazából nekem ez azért tetszett nagyon, mert mondjuk alapvetően számomra két dologról szól ez. Az egyik az, még le is jegyzeteltem, képzeljétek el, mert fontosnak éreztem. Az egyik az, hogy teljesen látszott belőle, hogy széles ívbe elkerülöd ezt a paternalisztikus, infantilizáló hozzáállást, ami sajnos a szakmában nagyon-nagyon jellemző. Tehát az a fajta gondoskodó hozzáállás, ami azért alapvetően alulról, felülről lefele közelít a klienshez. Ez alá tudom behozni példának, hogy amikor ilyen közösségi ellátók felnőtt embereknek szerveznek programokat, akkor a programok között leggyakoribbak szoktak lenni az állatkert, a nem is tudom, cirkusz, tehát olyan programok, amikről azért alapvetően azt gondolnánk, hogy gyermekek számára ideális programok. Miután ugye nagyon veszélyes szabadjára engedni a klienseinket, ezért gyakran ilyen legkisebb kockázatvállalás irányába mennek a programszervezők, teljesen érthető módon egyébként, nem akarok bántani senki, de hogy megszokott dolog az, hogy infantilizáljuk a klienseket, mert így tudunk velük együtt dolgozni, ez a kevésbé veszélyes megoldás. Tehát egy kicsit ilyen gyerekszerepbe tesszük őket, magyarán mondva. Tehát egyrészt ezt láttam rögtön ebből, hogy na, ez biztos, hogy nem ez a vonal. A másik meg az, hogy azt is nagyon sokat tapasztalom a szocmunkában, hogy nagyon-nagyon óvjuk a klienseket attól, hogy kilépjenek a komfortzónájukból, és inkább mindig az a cél, hogy minél inkább egy minél megbízhatóbb, kockázatmentesebb szűk mesdjén tartsuk őket. És nyilván egy lincsre elvinni pszichiátri kezelt embereket, az nem ez az irány, hanem az a kilépő, komfortzónából kilépés irány. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy elmesélem, hogy ilyenek miatt gondoltam, hogy az Alex tök jó lesz ide, mert tudom, hogy a szemlélete a szuper, tudom, hogy beszél embereket, hogy nagyon jó humora van, és hát ez persze nem adtam még lehetőséget neki arra, hogy megszólaljon, úgyhogy nem tud kiderülni, bár nagyon okosan kuncog a kurva jó poénjaimon, úgyhogy biztos jó humora van. Ennyi, és képzeljétek el, hogy végre értem a monológomnak hihetetlen módon, és most azt szeretném az Alextől kérdezni, akit arra akarunk használni, hogy segítsen abba, hogy érthető legyen az, amit mondunk, ő, ami lakmuszpapírunk, hogy kb-re Alex szerinted érthetőbe, hogy miről szól a műsor ebbe a pillanatban?
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Egyelőre igen, mint a lotto húzásnál, hogy egyelőre mindent rendben találunk.
0: Jó, de most vigyázz, mert letesztelek, tehát mész innen haza, gin tonikozol.
2: Ez meg nem a betelefonálunk szerintem.
0: Igen, ez nem. Ez
1: nem
0: valaki nem kapcsolta ki a telefonját.
2: De nem akarunk neveket mondani.
0: Igen, nem Alex volt, maradjunk annyiba. Valaki, akinek vagy van, vagy nincs diagnózisa, bár ez, na jó. Tartok tőle, hogy ezért túlságosan leszűkítettem a lehetőségeket. Szóval azt akarom tőled, Alex, kérdezni, hogyha most a műsor után hazamész, vagy nem hazamész, hanem egy oltári bulit csapsz, hogy elkezdted rádió vezetői, műsorvezetői karrieredet, és valaki megkérdezi tőled már pár gin tonik után, tehát már elképesztően laza és kommunikatív állapotodban, hogy figyelj, és ez a műsor, ez miről szól, de röviden jó, mert most tényleg most itt nem akarok itt hosszan komolykodni, akkor mit mondanál?
2: Hogy a 20 perces beugró szövegedet rövidítsem le egy kicsit, hogy mit mondani? Hát azt mondanám, hogy hát a fogyatékosság szó megkerülését azért nem tudom annyira. Mindenféle fogyatékossággal összefüggő művészi alkotások, vagy nehéz egyébként.
0: Nehéz,
2: de azt mondom,
0: ugye?
2: Megiszom azt a pár gin tonikot, mert megiszom azt a pár gin tonikot.
1: Tökre nem fair, mert mi már 3 éve birkozunk de ezzel.
2: Igen, plusz nem küldtem.
0: Plusz nem küldtük el, pedig szólt, hogy küldjük a kérdéseket. Igen, de egyébként most azért baromi, amit mondtál, mert már is kiderül belőle, hogy tök úgy hangzott, hogy csak fogyatékosság, pedig pont az volt a célunk, hogy kinyitjuk. És aha, akkor ezek szerint ez nem ment át, akkor ez most már ki is derült. Tehát, hogy az volt az elképzelés, hogy ugye egyet már nyitottunk a műsoron 1-2 éve, amikor a fogyatékosság szót kilőttük aha teljesen, és akkor azt mondtuk, hogy diverzitás, de igazából a diverzitás sem volt jó, mert a diverzitás túl azon, hogy nem ismerik a legtöbb ember ezt a szót, de hogy az is valahogy nagyon ilyen fogyatékosság témán belül maradtunk vele valahogy. Arra utal mégiscsak az, hogy neurodiverzitás, meg ilyen-olyan diverzitás. És arra jöttünk rá, hogy annyira átfedésben van az összes kisebbség problémája, az összes másik kisebbség problémájával, meg az összes emancipációs mozgalom átfedésben van a többivel, hogy így nem tudjuk fenntartani a fogyatékosság mesterséges leválasztását a többi problémakörtől. Nem tudom, Zsuzsi, ezzel mennyire értesz egyet, vagy mennyire pontos a megfogalmazásom.
1: Szerintem ez tök jó, illetve azon gondolkoztam, hogy valójában tény, tehát hogy itt mindenkinek igaza van, mert annyira okosak vagyunk, de tényleg, tehát hogy valójában fogyatékossággal élő emberek viszonyával, a művészethez való viszonyával szeretnénk foglalkozni, illetve ami, ahogy én ezt megfogalmaztam így gyorsan a fejemben, hogy miért jó ez a szó, és miért nem jó, hogy fogyatékossággal élő, azért, mert azokkal az emberekkel szeretnénk leginkább foglalkozni, akiket a társadalom a mai nyelvezettel fogyatékossággal élőknek nevez. Az, hogy mi ezzel nem vagyunk komfortosak, ezzel a szóval, az ki fog derülni különböző fénytörésekben és szögekben szerintem a műsorban. Egy csomó kritikai fogyatékosságtudomány, szociális munkával foglalkozó kutatók, mindenkinek van erre szerintem már valami hozzáfűzni valója, hogy miért nem jó ez a fogyatékosság, de valójában arra jó, hogy ez egy közérthető szó, viszont én nagyon örülök annak, hogy ezzel a hozzáféréssel átvágtuk a gordiuszi csomót, hiszen nem lehet a fogyatékossággal élést leválasztani a szegénység témájáról, nem lehet leválasztani a nőiségről, nem lehet leválasztani a nem bináris létezésről, egy csomó mindenről nem lehet leválasztani. És ezért tágítottuk ki azt hiszem egy kicsit ezt a dolgot, nem csak az analógiák miatt, a hasonló társadalmi periférián élés miatt, hanem azért, mert ezek a dolgok, ezek ezek egybeesnek egy csomó ember tapasztalatába és életébe. Úgyhogy igen, fogyatékossággal élés, de nem fogyatékossággal élés. Most akkor megint van egy gordiuszi csomónk, ami
0: nagyon jó.
1: Szépen körbe megyünk, és ott hagyjuk.
0: Nagyon hálás vagyok, hogy megfogalmaztad, nagyon hálás vagyok, és akkor ebből most így meg is fogtuk a főváltozást. Ugye fél évet kihagytunk, és azt szerettük volna, hogy a mai első műsorba valahogy egyértelművé tudjuk tenni nektek, hallgatóknak is, hogy mi volt itt a változás. Egyrészt, hogy mi volt mögötte, meg miben áll ez a változás, és most ezt a Zsuzsi remekül összefoglalta, úgy érzem. Tehát így váltunk egy kicsit, így nyitjuk ki a témát, de valójában maradunk ugyanannál tulajdonképpen. És most ez arra jó alkalom, hogy egy újabb monológomba belekezdjek, amit nagyon el akartam mondani.
1: Szóval, de szerintem itt éljük meg a három pontot Alexnek, mert...
2: Hányból három?
1: Szerintem háromból.
0: Persze.
1: Szerintem háromból,
0: jó.
1: Igen, mert ez rohadt nehéz, és ezzel még harcolni fogunk egy csomót.
0: Biztos, hát ez minden adásban. Igen, igen. Szóval azt akartam elmondani, erről is dumáltunk műsor előtt, a réteg műsor. Hogy így elvileg a mi műsorunk az egy tipikus réteg műsor. Én ezt szoktam is mondani, amikor kérdezik, hogy és milyen műsort csinálsz? Tipikus réteg műsor. Hát... És akkor ezzel a legtöbb ember így, hogy nem is érdekli őket tovább, mert hogy a réteg műsor, ugye azért réteg műsor, mert egy pici rétegnek szól. És akkor azt hinné az ember, hogy fogyatékosság és művészet. Hát akkor ez biztos annak az icipici rétegnek szól, aki fogyatékos és művész. Vagy fogyatékos és nagyon érdekli a művészet. Oké, rendben, vagy az ő segítőik. És hogy valójában a mi egész műsorunknak az lenne a, talán mondhatom így, hogy fő küldetése, hogy... megmutassuk azt, hogy ez nem egy réteg téma, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez egy közügy, amivel mi itt foglalkozunk, ami mindenkit érint, azt is, sőt, azt a leginkább, aki nem tudja, hogy érinti, és nem csak azért, mert valójában nagyon magas a fogyatékos emberek száma a társadalomban, és valójában majdnem mindenkinek van olyan hozzátartozója, aki érinte, de nem csak ezért, hanem mert ugye az egész, az úgynevezett épek mindennapjait is merőben meghatározza az, hogy milyen paraméterek és elvek keretei közt éljük az életünket, hogy kell-e attól például rette,

0: valaki megkérdezi, de tényleg olyan jó lenne, ha itt találnánk egy ilyen rövid, rövid megfogalmazást, hogy akkor ez miről szól. Ezzel
1: egész adás alatt szerintem, hogy ti elmondjátok megint hosszan. És addig küzdünk.
0: De az nagyon jó, ha te meg így röviden összefogod, és akkor abból látjuk, hogy mi megy át tisztán, és mi meg nem.
1: Jó. Akkor ezt leszavaztuk, hogy a fogyatékosság és a művészet, akkor mindenféle a kisebbségek szerintem itt megjelentek. Uh-huh. Mindenféle kisebbség, szexuális kisebbség, akármilyen kisebbségek. Kisebbségek és az ő viszonyuk.
0: Uh-huh. Ez szerintem teljesen jó.
1: Magukhoz, a művészethez, egymáshoz, uh-huh. és a világhoz. Uh-huh. Ez már szexibben hangzik.
2: Szerintem nagyon jó.
0: Abszolút.
1: Ez hány pont a három?
0: Szerintem ez korrekt. Szerintem ez korrekt.
1: Fölé mentem.
2: Ja,
1: én se éreztem már közben is.
0: Nagyon jó.
2: Mert ez olyan természetes, hogy fölé megyünk. Jó.
0: Ezek nem kérünk a Csákitól egy zenét? Így fél idő, ja, még nincs fél idő, de most úgy érzem olyan
1: megkoronáznak
0: vagyunk eddig, nem? Most úgy érzem, hogy úgy...
2: Szerintem jó, mert van egy doboz csoki az asztalon, és én nem akartam zizegni.

0: Sziasztok! Ez itt még mindig a Tilos Rádió, az FM 90.3-on. Ez pedig a Special Defect című beszélgetős műsor legfrissebb adásának második fele, mert Cseki betett nekünk egy zenét, amit most együtt meghallgattunk, és közben csokítettünk. És megbeszéltük, hogy Alexot fogom most kérdezni, akit ugye most először hallottok, most először van itt velünk a stúdióba, és hát mi nagyon úgy kezeljük, hogy ő most már a mi tagunk, de ő nem így kezeli ezt a kérdést, még ellenáll, de hát majd megtörjük az ellenállását, végül Zsuzsi is így kezdte.
1: Jó, engem nem lehet kenyerezni csokival, tehát hogy ez így.
2: Én nem vagyok egy nagy csokis.
1: Sajt?
0: Gin tonic.
2: Gin tonic, az jöhet.
0: Jó.
1: Megvan a gyenge pontja.
2: Egyszerűen.
0: Majd találunk még ott pontokat szerintem. Szoktunk találni. Szóval, arról gondoltam, hogy arról kérdezem az Alexet, hogy ez tök izgi, hogy ugye ezt már tudjátok, hogy szocmunkás, de arról nem volt szó, hogy ő is alkot. Vagy lehet, hogy volt, csak ennyire lukas az agyam. Ilyenkor mindig kiderül, hogy de az előbb mondta, hogy jó, szóval ő is alkot, és akkor hát ugye mindig megszoktuk mindenkitől kérdezni, és nagyon jól zavarba lehet ezzel hozni embereket, hogy számodra mit jelent a művészet? Ezt nagyon szeretik.
2: És ezzel direkt ezt akarod kérdezni.
0: Ezt is akarom kérdezni, mert ezt a kizgi, hogy a munkádba megjelenik-e bármilyen módon, vagy az van, hogy ilyen teljes hasítás van, hogy van a social worker Alex, és van a otthon titokban műalkotásokat létrehozó Alex, és a kettőnek semmi köze egymáshoz, hogy van ez nálad?
2: Szerencsére nem kell a gitáromat a munkahelyen kívül hagynom, ebben elég jó helyzetben vagyok. Most ahol dolgozom, ez Kispesten egy nappali pszichiátriai betegeknek létrehozott és fenntartott klubház.
0: Idézőjelben, ugye? A pszichiátriai betegeket ugye idézőjelben értetted?
2: Abszolút, igen. Én a mentális zavar irányt szoktam szeretni.
0: De pont mondtad, mondtál, hogy nehéz, mentális nehézségek, és pont nagyon megdicsértünk téged, igen, hogy mennyivel jobb, mint az avar.
2: Ezt beszéltük, hogy igen, hogy adás előtt ugye okosakat mondom.
0: Igen.
2: Adásban meg na.
1: Szerintem én ezzel tudok menni.
2: Na, szuper. Szóval abszolút összefolyik, mert az identitásom része ez a zenélés, írás, önkifejezés, ha nehézség van, akkor úgy beszélnem nehezebb róla, viszont kizenélni, kiverselni, kiírni, azt tudom, és aha, ez az ügyfelekkel való munkában is nagyon sokszor be tudott jönni, mint közös nyelv, ahogy mondtuk már. Hát, volt olyan ügyfél, aki például nem annyira beszélt így egyáltalán velünk, tehát képes volt beszélni, viszont nem volt olyan hangulatban, állapotban akkor éppen, amikor hozzánk került, hogy beszéljen. És akkor a művészet mentén, tehát az, hogy ilyen együttzenélés, együttzenehallgatás, csináltunk ilyen könyvklubokat mind a két munkahelyemen, tehát hogy valami mentén kapcsolódni, és akkor már könnyebb megfogalmazni, hogy hát én ugyanolyan rosszul érzem magam, mint például ez a főszereplő, akivel éppen valami történt. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó kapcsolódási lehetőség a művészet, és uh-huh, azt gondolom, hogy nagyjából mindenkihez, tehát hogy itt nem szűkíteném le a kört a mentális uh-huh nehézségekkel élőkre, vagy bármi ilyesmire. Én, igen, a saját életemben meg az, hogy novellákat írok, az, hogy van egy kis zenekar, de ez is munkahelyhez kötődik, mert a munkahelyen találtam azokat az embereket, egy gyógytornászt és egy hangterapeutát, akik szerencsére sok hangszeren játszanak, és így együtt tudunk muzsikálni, amiben eddig még csak hallgatóságnak tudtuk bevonni az ügyfeleket, de hogy nekem célom azért ezt kiterjeszteni, hogy az ügyfelekkel is tudjunk akár egy zenekart létrehozni. Most egy ilyen próba verzió van, hogy elkezdtünk ilyen karaoke éneklés, én gitározok, ők énekelnek, és ez is egy ilyen nagyon-nagyon jó vibe szokott lenni.
0: Jó hangzik.
2: Jó is. Nagyjából ez a rövid válaszom a kérdésre, azt hiszem.
0: Hát tök jó, tulajdonképpen három fontos dolgot is mondtál, ez az önkifejezés, a terápia szót ugyan nem használtad, de körülírtad, uh-huh, tehát ez a kiírni a felgyülemlett dolgokat, meg a kapcsolódás. De azt vettük észre, hogy amikor így kérdezünk erről embereket, nagyon különböző válaszokat szoktak adni. Igen, ezek mind visszatérőek, de általában külön-külön. Tehát, hogy vagy azt mondja valaki, hogy számomra önkifejezés, uh-huh. vagy azt mondja, hogy kapcsolódás, ez ritkább, hogy felsorolnak több dolgot. És van, aki egyiket sem mondja. Tehát van, aki azt mondja, hogy kényszer, vagy levegővétel. Tehát, hogy van, aki ugye úgy éli meg, hogy egyszerűen a létezés természetes velejárója, mint az evés, vagy a lélegzés. Mondjuk egyébként én is így vagyok vele, hogy egyszerűen nem tudok nem foglalkozni vele.
1: Nekem egyébként, amikor még így az adás előtt beszélgettünk, akkor mondtál valamit, Alex, az ügyfelekkel kapcsolatban arról, hogy van egy olyan szegmense ennek a dolognak, ami a felhatalmazást, ami azt érinti, hogy az embereknek ne legyen szégyenletes, hogy uh-huh. alkot, hogy ne gondolják azt, hogy nem értenek hozzá, hogy ne legyen egy ilyen esztétikai kategória az, hogy alkot, hanem legyen az önkifejezésének az eszköze, és akkor kezdtem ilyen mániákusan rá csatlakozni erre az esztétikai részére a kérdésnek, mert találtam ezt, és ez nagyon megragadt, ezt mondhatom? Ezt a hármas, ma ilyen triászokkal foglalkozunk, úgy látszik. Tehát tulajdonképpen bekúszott így a tudatomba, meg így, ahogy olvasgattam egy csomó mindent, azt, hogy nem csak művészetekről van ilyenkor szó, hanem az esztétikumról is, és hogyha az esztétikumról beszélünk, akkor nagyon-nagyon sok igazságtalanság van per pillanat az emberek mindennapi életében, és itt van az a hármas, amit így az Alex, amit mondtál, elindított bennem, hogy a hozzáférhetőség és a szépség, tehát a szépséghez való hozzáférés, az nagyon sok módon van lekorlátozva a mindennapi életben, és akkor ez lehet abban, hogy mondjuk valakinek lekicsinylik az ízlését, vagy azt, amit ő szeret csinálni. Mondjuk azt mondják, hogy csak rappet hallgatsz, tehát ez ilyen hülyeség már, az ilyen trash az egész. És akkor az egy rettenetes hozzáférési, tehát egy ilyen, az egy mérgező viselkedés, ami megtagadja a hozzáférést attól, hogy elítél valami művészeti formát. Akkor van az a fajta probléma, amikor egyszerűen csak minden ronda körülöttünk, és nincsen művészet körülöttünk, és nincs gitár a szociális munkásoknál, és nem, egyszerűen nincs körülöttünk művészet és szépség, és utána van az, hogy a kreativitását veszik el az embernek pontosan olyanokkal, hogy te nem tudsz rajzolni, minek rajzolsz. Te nem tudsz énekelni, miért énekelsz, ne énekelj, nem tudsz táncolni, hogy nézel ki. És hogy ez a három ilyen esztétikai igazságtalanság, ez nagyon szorosan ide tartozik, és valahogy ez mind a három ezzel a felhatalmazással és kontrollal kapcsolódott össze a fejembe, amiről beszélgettünk így az adás előtt, és tök örülök, hogy vannak szociális munkások, akik gitárral hátukon közlekednek.
0: Olyan jó, hogy ezt elmondtad, Zsuzsi, és annyi interjúalanyunk eszembe jutott. Tehát, hogy hányszor hallottuk azt interjúalanyoktól, szuperművészektől, akiket azért hívtunk be, mert odáig voltunk, hogy milyen jó dolgokat csinálnak, és elmondtuk nekik, és akkor te művésznek tartod magad? Jaj, de hogy de is!
1: Dehogy.
0: Nem, én csak írogatok, én csak rajzok, dehogy is nem, hát én nem jártam a képzőművészeti egyetemre, meg nem ismernek el, meg nem. Úristen, mennyi ilyen
1: igen, és igazságtalanságnak írják le, de én hajlok arra, hogy ez azért valamilyen szinten ez egy erőszak. Tehát, hogy ez egy ilyen rendszer szintű erőszak, hogy emberektől megvonjuk ezeket a lehetőségeket, akár önkifejezésre, akár arra, hogy jobban érezze magát. Úgyhogy oda mennék így a szociális munkás részletekhez ezzel, igen.
2: Én ez nagyon úgy tudok kapcsolódni, hogy volt ilyen mozgásos csoportom, úgyhogy közöm nincs a táncoláshoz, meg nem vagyok egy ilyen táncos alkat, viszont megfogalmazódott az ügyfelekben az igény, hogy ők nem nagyon járnak szórakozni, vagy azért, mert olyan a gyógyszerelés, hogy este alszik, vagy nincs meg a társaság, és akkor lehetne egy ilyen nappali szórakozós lehetőség, és én néztem ilyen videókat, ilyen egyszerű koreográfiáról, és ott is onnan indult, hogy mondták így az ügyfelek, hogy biztos nem, hát ez soha nem táncolok, biztos én nem tudok, nem tudom, nincs ritmus érzekem semmi, és akkor odáig ment ez az egész, hogy utána így lett kedvük, nyilván a zene visz meg, az én meggyőző képességem is nagyon hatásos tud lenni, de hogy volt kedvük, és utána nem számított, tehát hogy az, hogy szépen táncolunk-e, vagy jól táncolunk-e, hanem az számított, hogy marha jó bulikat tudtunk így magunknak összehozni. Hogy Makaréna csoportnak hívták egyébként, hogy az alaptáncokat csináltuk.
1: Minimum egy Makaréna csoport. Na, hogyha ja, én mennék egy Makaréna csoportra, akkor nyernél igazán.
2: Na, kihívás.
1: Kihívás, így
2: ja, jó.
0: Abszolút szuper példa, abszolút szuper példa. Tehát ami egyik ilyen 5 éve visszatérő ízénk, igen, hogy a művészet mindenki, és hogy borzasztó ez, ami most van, hogy a képzőművészet terén, hogy csak az érti, aki elolvas hozzá 28 szakkönyvet, meg persze a festmény mellé kirakott kis magyarázó szöveget, mert már kiállításra se lehet kirakni valami magyarázó szöveg nélkül. Akkor na mindegy.
1: Igen, belenyújtál nekem ez a nőnőm. Hogy...
0: Micsoda?
1: Hát, hogy hogyan beszélünk a művészetről, úgyhogy mindenki értse. És most egyébként voltak jó példák, én abszolút látom, hogy itt mozgás van. Tehát, hogy muszáj ezt a műsort is csinálni, hogy ez a mozgás meg is maradjon, meg így legyen erről szó. De hát legutoljára például a Ludwig Múzeumban volt kirakva egyszerűen érthető nyelven a tárlatvezető vagy információ, és ez azért érdekes, mert más se csinálok egész nap, csak olvasok, ez a szakmám, és borzasztóan üdítő volt elolvasni valamit, amin nem kellett nem tudom, elipszilomba kötni az agyamat, hanem egyszerűen csak értettem, hogy miért vagyok ott, miért van itt ez a kiállítás, mit akartak vele csinálni. És persze ott is eltévedtem nyilvánvalóan a kiállítási téren belül, meg mindent lehet jobban csinálni, de hogy egyáltalán ez így létrejött, ezek ilyen iszonyú fontos, icipici milliméteres kis előlépések, szerintem ez tök jó. És ez erről szól, tehát hogy ez a hozzáférés egyik ilyen kis millimétere.
0: Hát igen, most csatlakozva ahhoz, amit mondasz, az egyik, amit szeretnénk ezzel a műsorral, hogy felhangosítsuk ezt a mozgalmat. Tulajdonképpen ez volna
1: ez egy mozgalom,
0: a fő
1: akkor?
0: Célunk.
1: Ez
0: igen.
1: Egy mozgalom.
0: Bizony, ez egy mozgalom. Ezen sokan meglepődnek, mert aki nincs ebben nyakig benne, például nem fogyatékos. Annyira furcsa, hogy ezt a szót így ennyire nehéz kimondani meg mindig. Furcsa. Szóval, ha valaki nem fogyatékos, vagy nincs fogyatékos hozzátartozója, vagy nem ebbe dolgozik, nem, akkor nem biztos, hogy érzékeli, hogy itt egy hatalmas emancipációs mozgalomnak lehetünk tanulni éppen, ami ebbe a pillanatban is zajlik körülöttünk. Tehát hasonlóképpen, ahogy hát majdnem azt mondtam, hogy végigcsináltak már, és akkor kezdtem volna sorolni a mindenféle csoportokat, de hát egyik se csinálta végig, mert se a feminizmus nem ért el céljait, se a meleg jogi mozgalom nem ért el céljait, se a feketék egyenjogúsága nem tudott még teljesen. Szóval igazából ezek mind-mind-mind, ezek a mozgalmak a feladatuk valamely pontján járnak, és akkor ugyanígy a fogyatékosság ügybe is egy óriási mozgalomnak lehetünk tanúi, csak nagyon kevesen vagyunk tanúi, mert nem látszik. Pont azért nem látszik a hozzáférhetőség probléma kör miatt nem látszik, mert nincsen terep, ahol ezek a hangok hallatszanának, ennek is szeretnénk terepet adni. Tehát az, ami most történik fogyatékosság ügybe, és ami oly láthatatlan sokak számára, annak az a lényege, hogy nagyon sok fogyatékos ember eljutott oda, hogy megelégelje azt a teljesen torz képet, amit a társadalom róla alkot, és megelégelje azokat a kereteket és körülményeket, ami közébe van szorítva, és ezek a tömegek elkezdik hallatni a hangjukat, és megmutatni, hogy a legkevésbé sem az a problémájuk, hogy fogyatékosok, hanem pontosan az a problémájuk, hogy a nem fogyatékos emberek miket tulajdonítanak ennek a általuk vélt fogyatékosság címkének, és ez milyen hátrányokat okoz nekik. Most ezt nem tudom, mennyire mondtam elérthetően, de úgyis 100 000-szer el fogom mondani, mert
1: szerintem
0: ez a már
1: visszakanyarodtál a harmadik pontodra, amikor már így
0: a mainstream-a kirekesztettek.
1: Igen, tehát a reprezentációnak is azért itt becsúszik a...
0: Igen, egyébként mindig tanításban mindig elmondom, és az a jó, hogy soha nem tudom elmondani, hogy kit idézek, és ezt most is el tudom mondani, nem tudom elmondani, hogy kit idézek, melyik kutatást és hányból, mert egyszer olvastam egy iszonyú izgalmas kutatást, mire mindig hivatkozom, de nem mentettem le, és 100 000-szer kerestem már rá az interneten, és nem találom. Úgyhogy még az is lehet, hogy álmodtam, úgyhogy nagyon komoly akadémiai háttérrel fogom most ezt itt előadni. Tehát egyszer valamikor olvastam egy valaki által írt tanulmány, de nagyon komoly volt, tehát biztos, hogy hiteles az egész. Magyarországon készült kutatás volt egyébként, és arról szólt, évtizedekkel ezelőtt készült, hiszem 90-es években készült kutatás volt, és arról szólt, hogy mindenféle fogyatékossággal élő, alapvetően azt hiszem, hogy mozgásszervi fogyatékossággal élő embereket kérdeztek meg arról, hogy milyen problémáik vannak az életben. És szenzációsan vicces volt az egész, mert az derült ki belőle, nagyon nagy esetszámmal csinálták, tényleg nagyon érdekes volt az egész, és az derült ki belőle, hogy hát a fogyatékosság az a 28. problémája a fogyatékos embereknek. Tehát, hogy az derült ki, hogy alapvetően ugyanazokat a válaszokat adják, mint mindenki, hogy a kapcsolati problémák, a családi problémák, hülye az anyám, a bátyám, a férjem, és együtt kell vele élnem, nincs elég pénzem, nem szeretem a munkahelyem, mit tudom én, depresszió, tehát hogy tralala, és akkor a 28. helyen ott van, hogy kerekes-székes vagyok, és ez ilyen-olyan dolgokba akadályoz. Az lehet, hogy ott van harmadik helyen, hogy előítéletesek velem, és nem tudok, tehát, hogy ehhez kapcsolódóan megjelennek persze problémák, hogy a munkaerőpiacot talál kapcsolat, akkor nem tudok ismerkedni. Tehát megjelenik, de hogy maga a fogyatékosság, az 28. helyen van, és ez azért tök vicces, mert ugye a mainstream hogy tekint a fogyatékos emberekre? Jaj, szegények!
1: Vagy inspiráló szuperhős.
0: Vagy az inspiráló. Tehát, hogy alapvetően van egy ilyen teljesen torz képünk erről, hogy ugye azt képzeljük, hogy a fogyatékos az biztos arra vágyik, hogy ne legyen fogyatékos. Ugye a vakot az sajnáljunk, az biztos arról ábrándozik, hogy ne legyen vak. Aha, hát nem. És akkor így eszembe jut, van ez a tehetség másként csoport. Néha aranyosokat posztolnak, vannak tök jó posztjaik, ugye ők alapvetően egy látássérült fiatalokból álló ilyen képzőművész csoport, van más fogyatékossággal élő is köztük, de főleg látássérültek, és akkor ott az egyik vakcsaj mondta egyszer azt, annyira szimpatikusan fogalmazta meg, én nem fogom tudni úgy visszaadni, de azért a lényeget el tudom mondani, a születésétől fogva vak. Mm. És akkor mondta, hogy néha megkapja ezt a kérdést, hogy hát ha lenne rá mód, hogy a műtéttel láthasson, akkor vállalná a műtétet, és akkor így nevetve tökkedélyesen mondja, hogy hát meg szoktak ezen lepődni a látók, hogy én nem. Tehát, hogy én így tök jól el vagyok vakon, ismerek mindent, tök nehéz volt megtanulnom ebbe a világba, megtalálnom a helyemet, a módjaimat, ahogy itt létezem, de hogy én megtaláltam, kiépítettem, felnőttem, van egy felnőtt életem, amit szeretek és működtetek, és ismerek, és nekem ez így kerek és jó, és én rettegek az ismeretlentől. És így mondja is tök aranyosan, így belenevet a kamerába, vidáman, és mondja, hogy hát, megértem, ha legyáváztok, de hogy nekem ez olyan ijesztő, hogy most egy újabb érzékszervel, na nem, bocs, de nem, majd egy másik életbe. Szóval, hogy ezek mind példák arra, hogy amit így a mainstream gondol arról, hogy jaj, szegény fogyatékosok, és akkor itt van ez a paradoxon, hogy tényleg szegények, de miért szegények? Azért, mert a mainstream annyira hülye, hogy annyira lesajnálja őket, hogy, és annyira szűk lehetőségeket biztosít számunkra, hogy ettől aztán valóban szegényé válnak, de nem a... Igen. Jó. Jó?
1: Jó,
0: jó, jó, abszolút
1: bele,
0: jó.
1: Bele karmatál itt a társadalmi modellbe, de most ebben nem megyünk bele.
0: Igen, azt megbeszéltük, hogy nem megyünk bele, vagy azt beszéltük meg, hogy belemenjünk. Nem azt beszéltük, hogy az nagyon jó abba belemenni, mert akkor az olyan tiszta képet ad, meg minden, nem?
1: Nem tudom.
0: Nem tudom, de módosíthatjuk is korábbi elképzeléseinket.
1: Jó. Mondjad, hogy mi legyen, Alex? Belemenjünk a társadalmi modellbe?
2: Menjünk bele.
1: Menjünk bele a társadalmi modellbe. De akkor röviden, nem?
0: Abban én nem vagyok jó.
1: És mindenki rám néz. Ezt közlöm, hogy mindenki rám néz.
0: Én a rövidemben nem vagyok jó. Egyébként meg készítek, mindjárt egy órája beszélünk.
1: Szentég.
0: Mert velem szemben van az óra, ezt csak a hallgatóknak mondom.
1: Akkor viszont azt kéne csinálni, hogy nem most megyünk bele ebbe a társadalmi modell kérdésbe.
0: Lehet, hogy azt kéne.
1: Föladjuk házi feladatnak.
0: Igen. Igen, annyit mondhatunk előjáróba, mondjuk, kezdem a monológomat.
1: Jó.
0: Hát, hogy van a medikális, meg van a társadalmi, de ott nincs vége a dolgoknak a társadalminál.
1: Igen. Mi van utána?
0: És akkor itt jönnek azok a nevek, amiket a Zsuzsi tud, de én nem. Én nem. Én csak ilyen szavakat tudok, hogy jogegyenlőség.
1: Az jó a jogegyenlőség.
0: Az jó, nem?
1: Az jó. Nekem az a mániám a jogegyenlőség.
0: De mostában nekem is a jogi modell.
1: Ja.
0: De most ennek nincs értelme, hogy ilyen
1: nagyon, utalás ez nagyon ezoterikus
0: szóval
1: ez, volt,
0: és ilyen belterj, ilyen, ez nagyon
1: ez
0: rossz, és
1: ne csináljuk. Jó, ilyet ne csináljunk. Azt szoktuk elmondani, és akkor itt az újonnan csatlakozóknak is, hogy ugye benne vagyunk erősen egy medikális modellben a fogyatékossággal kapcsolatban, ami azt jelenti szimplán, hogy egy orvosi szemszögből közelítünk meg mindent, amit most fogyatékosságnak nevezünk, mindent, ami tulajdonképpen egy számunkra normálisnak tűnő dologtól valamilyen módon eltér, egy eltérő működést, eltérő viselkedést, és a medikális modellben az a lényeg, hogy ugye ez azért alapvetően a gyógyításra és a nehézségeknek az el valamilyen módon megsegítésére, kiterápiázására, ilyesmikre koncentrál, és a fogyatékosságnak, és ez a legfontosabb része, a medikális modell a fogyatékosságot az embernek a saját testében helyezi el, tehát az érintettben létezik a fogyatékosság, az érintettnek a fogyatékosságáról van szó, és ettől már úgy ellépett egy kicsit a progresszívebb gondolkodás, és majd egyszer csak vele tart a jogi és szakpolitikai és minden, és mozdulunk szépen a társadalmi modell felé, remélhetőleg, ami már látja, hogy az fogyatékosság az nem csak az embernek a saját testében és elméjében, tehát nem csak az érintett saját testében és elméjében lakozik, hanem bizony valaki attól tud fogyatékossá válni, hogy a körülötte levő társadalom és a környezet az nem kompatibilis vele. És hogyha minden nap maratont kell futni, és valakinek fél lába van, nem lesz jó a maraton futásban. Tehát, hogy ez az, amikor a környezet azért nagyon sokban befolyásolja az embernek a megéléseit, a tapasztalását, a lehetőségeit, stb. Tehát a szociális vagy társadalmi modell az, amikor már feltételezzük, hogy igenis nem az érintettnek a saját felelőssége, hogy meggyógyuljon, javuljon, vagy viselje el, ami a környezetében van, hanem a társadalom is tud segíteni, a társadalom is meg tud támogatni mindenféle nehézséget és állapotot. Sőt, hogyha ezt megteszi, akkor ezek a nehézségek és állapotok lehet, hogy sokkal jobban érzik magukat rögtön. És azért ennek is van kritikája, és erre utalt az Aga az előbb, ilyen kriptikusan, hogy azért most már gondolkozunk azon is, hogy azért nem csak a társadalom, és nem csak az érintett egyén, hanem bizony ez egy olyan dolog, ami ilyen adok-kapok, és akkor ezzel mi még küzdünk egy kicsit szerintem ennek a felfogásával, hogy ez hogyan is lehet a valóságban valahogy lemenedzselni.
0: Igen. Nagyon, nagyon szépen világosan összefoglaltad, köszi. A társadalmival ugye az egyik fő baj az, hogy a társadalmi modell az kizárólag a negatívum irányából tudja megfogni a fogyatékosságot. Tehát az abból az irányból fogja meg, hogy a fogyatékos ember az, akit az adott társadalom úgy érint, hogy akadályokat támaszt. Na, most ezt nem fogalmaztam meg jól. Tehát, hogy fogyatékosnak tekintjük azt, akinek az állapotá ból kifolyólag akadályozott a társadalmi részvétele. Igen, ez a WHO-s definíció is nagyjából. És akkor mit akartam mondani?
1: Negatív-pozitívval kezdtél, igen. Hogy ez ilyen negatív.
0: Igen, és hogy a társadalmi modell az csak és kizárólag ebből az irányból tudja megfogni a dolgot, és ugye azt mondja, hogy ha ezeket az akadályokat megszüntetem, akkor épp olyan lesz, mint bárki más, és már nem is lesz szükség erre a címkére, hogy fogyatékos. Igen ám, de mi van azzal a számos vendégünkkel, akikkel találkoztunk a műsorban, akik csodálatos műalkotásokat hoznak létre az állapotuk, most már nem azt mondtam, hogy az állapotukból kifolyólag, ami egy borzasztó idétlen megfogalmazás lenne. De nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Szóval itt ugye van szó egyrészt arról, amikor tényleg valaki, mint a Fancsali Kinga, hogy az állapotáról vele történt eseményekről egy olyan költői nyelvezettel beszél, ami túlmutat mindenen, de van az is, amikor ugye a már emlegetett Tito Bon a vakságát poénként beleépíti az egész fellépésébe, és ugye a fehér botjával, mint pénisszel lejt egy ilyen elképesztő táncot, egy elképesztő ének kíséretében. Meg van az is, amikor a siket emberek létrehozzák a jelnyelvi költészetet, ami aztán a 20.-21. században kinövi magát, és létrejön a visual vernacular nevű művészeti ág, amiről valószínűleg csak a siket emberek közössége, meg a Special Defect műsor készítői tudnak. Nem hiszem, hogy túl sokan mások, meg a hozzátartozók. Keressetek rá a YouTube-on, így írjátok egy visual vernacular, és csodálatos dolgokat fogtok látni, azt fogjátok látni, hogy hang nélkül emberek a testüket mozgatják oly módon, ami se nem tánc, se nem jelnyelv, se nem hasonlítható semmihez. Csak azt lehet rá mondani, hogy hoppá, született egy új művészeti ág, ami nem született volna meg, hogyha nem létezne siketség. Tehát igen, csak egy lezárás ennek az egésznek szól, hogy a társadalmi modell az nem tud kielégítő lenni, a fogyatékosság az sokkal több és gazdagabb, mint puszta akadályoztatottság, és ez nem egy negatív valami, önmagában ez egy semleges valami, ami mindenféléket szül és identitásokat teremt.
1: Illetve azért még így azt hiszem még egy olyan kritika, ennek még utána kell néznünk, de hogy még egy olyan kritika éri a társadalmi modellt azért, hogy erősen elfeledkezik arról, vagy nem ad teret annak a megtapasztalásnak, és itt amit a Sári behozott nekünk, a Johanna Hedvát azért így megemlíteném. Tehát mondjuk egy krónikus fájdalommal élni, az nem a társadalomnak a társadalomtól jön létre. Igen. Az, hogy valakinek rohadtul fáj mindene, mert teszem azt, nem tudom, egy endometriózissal, vagy egy lupusszal, vagy egy bármi, vagy egy mentális nehézséggel él. Tehát, hogy van egy ilyen megélés, és ez a fájdalom, és az az akadályoztatottság, azt nem elhanyagolható egyáltalán. Lehet ez átmeneti, lehet ez állandó, de hogy ezt nem lehet kihagyni, és ezt nem lehet egyetemes tervezéssel eltüntetni, attól az még rohadtul fog fájni, és mondjuk Johanna Hedva munkássága az pontosan ezt a jogegyenlőséget támadja meg, hiszen ő hiába szeretne kimenni aktivistáskodni, és hiába szeretne kimenni a Pride-ra, és hiába szeretne néha, vannak olyan periódusok az életében, hogy nem tud színpadra állni, hiába alkotó, mert egyszerűen csak nem tud lábra állni, mert fáj. És ezzel mit tud csinálni az ember? Tehát, hogy ez is egy ilyen dolog, amit tovább kell gondolni a társadalmi modellel kapcsolatban.
0: Azért csodálatos, hogy szóba, nagyon-nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, a fájdalom témát, mert az is, arra is nagyon jó, hogy megmutassuk vele, hogy miért nem jó ez a szuperhős vonal, amikor azt mondjuk, ezt is sokan csinálják, mert ő jó indulatból a szakmába, hogy a Sárit idézem, nem tud, vagy mit értek, az alatt, hogy szakma, a szakmába, a mi szakmánkban. Tehát, hogy a mi szakmánkban, igen, az is mit akartam mondani, úristen, már megint.
1: Hát egy zseniális, hogy mondtuk ezt a Johanna Hedvát, de nem tudom, hogy mit akartam.
0: De hogy nem, te mindig tudod, hogy én mit akartam mondani, mondjad már.
1: Mi azt sem tudom, hogy én mit akartam.
2: Szerintem valami eufemizmust akartam, hogy a fájdalom, azt mondjuk, hogy szuperhősök.
0: Igen, igen, a szuperhős, kösz, megvan.
1: Tessék,
0: kösz. Jó az Alex.
1: Összerakunk egyet.
0: Igen, igen, tehát hogy az nagyon megy, főleg autizmus kapcsán találkozom ezzel, de máshol is, mindenféle fogyatékosság kapcsán, hogy akkor fogjuk ezt fel úgy, mint egy szuperképességet. Neked nem, te nem, ugye ez angolul jobban ki, hogy nem disabled vagy, hanem nem jön ki jobban angolul, mégse jön ki jobban angolul. Nem. Jó, nem szóltam, hogy angolul jobban kijön, de hogy akkor neked más képességeid vannak. Te nem fogyatékos vagy, hanem megváltozott képesség, mások a képességeid, és hogy a szuper hátrányaid azok szuper képességekkel járnak együtt, mert jó, hogy mit tudom én, ADHD-s vagy, de olyan kreatív vagy, és mit tudom én, meg jó, hogy nem látsz, ugye mondjuk vakoknál is szokták ezt mondani, hogy nem lát, no, de a hallása, meg a szaglás.
1: Milyen jó egy siket vaknak, ugye?
0: Igen, és hogy ez mind gáz, és ez remek külmutatja a Johanna féle fájdalom példa, mert milyen szuper képessége van annak, akinek rohadtul fáj, hát semmilyen. Tehát, hogy a fájdalom milyen szuper képességet ad, remekül lehet látni, hogy semmilyet, és hogy nem innen kéne ezt a fogyatékosság ügyet megfogni. És akkor most eszembe jut egy csávó, azt is a Sári küldte át egyszer, aki valamilyen nőnek öltözve adta elő ezt az egészet, fogalmam sincs, hogy miért, mert ennek semmi köze nem volt semmi, de nőnek öltözve adta elő. Azt adta elő, hogy beszélget két ember, csak mind a kettőt ő maga játszott a fogyatékosság szóról. És akkor azt mondja az egyik, hogy figyelj, rájöttem, megvan a megoldás, hogy azt kell használni, nem azt, hogy disabled, sem nem tudom angolul, hogy mondta egyébként, de te lehet, hogy te tudni fogod, hanem hogy azt kell mondani, hogy más képességű.
1: Differently abled. Igen.
0: És akkor igen, hogy más képességű, és akkor itt tök jól eljátszott a csávó, hogy igen, ez a megoldás, más képességű, és akkor ez végre semleges, és mégis leírja a mi állapotunkat, és tralala, és akkor a végén így saját magával elkezd vitatkozni, hogy nem másképp, és akkor ő is mondja ezeket a példákat, a fájdalom példát, egy csomó példát mond, és végülis ő is arra futtatja ki, amiről a műsor előtt is beszéltünk, hogy ebbe a mozgalomba, a fogyatékosságügyi mozgalomba a fogyatékos emberek, legalábbis akikkel én találkoztam ennek a mozgalomnak az élén, ők azt mondják, hogy mi fogyatékosok vagyunk, mi kérjük vissza ezt a szót, mi nem akarunk új szavakat, mi azt szeretnénk, és akkor itt jön be egy kicsit számomra a Pride-dal egy párhuzam, amiről szintén beszélgetnénk, tehát hogy mi azt szeretnénk, hogy ez a szó, hogy fogyatékos, ez egy semleges szó legyen, amire ugyanakkor mi büszkék lehetünk, mint az identitásunk fontos részére. Amely meghatározza azt, hogy kik vagyunk mi. Valahogy így, nem?
1: Szerintem igen. Most azért nézek ilyen zavarodottan, mert nem miattad, hanem hogy nekem nem állnak össze itt most a dolgok, de hogy pont erről volt szó, igen, hogy ez hogy lesz mozgalom, és ez úgy lesz mozgalom, hogy egyszerűen csak hangot adnak azoknak a megéléseknek, amik esetleg eltérnek attól, amit most normálisnak tekintünk. És ennyi. De abban a pillanatban, hogy hangot kaphat ez, így elkezdődik egy ilyen, az a mozgalom, attól lesz mozgalom, hogy az identitás részévé válik, és akkor pont erről beszéltünk, amit most már 6-szor elfelejtettem. Alex,
0: megvan.
1: Igen,
0: megvan.
1: Ez volt az a vezérvonal, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen szégyen teljes, ne legyen, ne okozzon hátrányt, hanem egyszerűen csak ez van, igen. Úgy, ahogy ne legyen már az hátrány, hogy valaki barnább bőrű, vagy akcentusa van, vagy másképp öltözik. Ez igen, tehát hogy itt van az, hogy méltóság és büszkeség is lehet egy embernek az identitása ezzel kapcsolatban, tehát hogy a fogyatékosságával kapcsolatban igenis lehet méltósággal és büszkeséggel fogyatékosnak lenni. Ezt egyébként a fogyatékosok baromi jól csinálják szerintem amúgy, csak nehéz róluk elhinni valami miatt, gondolom a mainstream.
0: Valószínűleg azért, mert nem kérdezzük meg őket.
1: Tehát, de mi megfogjuk, ugye?
0: Igen, hát abban a pillanatban, hogy itt ül valaki, ami azért elég sokszor megtörtént velünk, akkor azt gondolom, hogy minden alkalommal ezek a téziseink bizonyítást nyertek gyakorlatilag.
1: De látod, hogy mondtuk, hogy ne legyünk, ne jó emberkedjünk, és te elkezdtünk jó emberkedni? Nem jó emberkedésből csináljuk.
0: Nem, de hogy is.
1: Rohadt fontos.
0: Igen. Teljesen önzetlenek a motivációink. Igen.
1: Ja, nekem papírom nekem van, tehát így innentől kezdve én már fel vagyok mentve tornából.
0: Nekünk nem tudom, mink van, Alex. Nekünk miünk van.
1: Empátiátok van.
0: Azaz.
1: Empátiátok és igazságérzetetek.
0: Meg annyi tapasztalatunk a pszichiátriában, hogy úgy döntöttük, hogy nem akarunk inkább diagnózist.
1: Az azért nem.
0: Több a hátránya, mint az előnye, úgyhogy inkább kicsit kivárunk ezzel a dologgal még. Jó, én teljesen sikeresnek érzem a mai adást, aminek még nincs vége, de azért a vége fele közeledünk. Tehát én úgy érzem, hogy megmagyaráztuk a bizonyítványunkat.
1: Szerintem elmondtuk.
0: Kiderült, hogy a Zsuzsi nem akar jó emberkedni, de...
1: Nem.
0: Igen. Én szeretnék.
1: Szeretnék,
0: abszolút. Én szeretném a világot megjobbítani, és úgy gondolom, hogy ez a műsor erre alkalmas.
1: Jó, én a markodba csapok, és veled tartok akkor.
0: És igen, az olyan jó, hogy annyiban nem rakjuk, bizonyos szempontból nagyon magasra rakjuk a lécet, igen, mert rendkívül igényesek vagyunk, ez már több ponton kiderült, például a műsorkészítő társak személyének megválasztása kapcsán, igen, de attirán meg nem vagyunk annyira igényesek, hogy úgy gondoljuk, mondom ezt többes számba, de azért pislogva a többiekre, hogy ha már sikerült terepet adni, ez már egy siker önmagában. Tehát, hogyha sikerül olyan embereket ide hívni, és eddig is sikerült, akiknek nincsen terepük máshol beszélni arról, hogy mit csinálnak, az már önmagában tök jó, és én tényleg úgy gondolom, hogyha csak egy ember van, aki egy-egy ilyen adást hallgat, de valamit máshogy kezd tőle gondolni, az már tök jó, vagy ha csak egyetlen egy ember van, aki a fogyatékosság címkéjét magára tudja venni, és hallgat minket, és tudunk neki sorsközösséget kínálni, nyújtani, az is nagyon-nagyon-nagyon önmagába elég mindenre.
1: És a nőnőmet mondhatom?
0: Melyik is?
1: A nőnőmet.
0: Melyik nőnőt?
1: A nőnőm, hogy nem tudunk ezekről beszélni.
0: Igen.
1: Hogy nincsen nyelvünk rá, és hogy ez egy ilyen, most ilyen work in progress szerintem, hogy ezt itt is járuljunk már ehhez hozzá, hogy tudjunk megfelelő szavakat, kifejezéseket találni, hogy tudjunk hibázni. Uh-huh. Mi is néha hülyeségeket beszélünk, a néhát azt szerintem húzzuk alá kétszer, és hogy ezt remélem, hogy megbocsátható, mert hogy tanulunk most a vendégeinktől is, meg egymástól is egy csomót, és én remélem, hogy ez a na, itt van az aga társadalmi jobbítása, hogy a hallgatónk velünk vannak ebben a projektben.
0: Ez megint olyan jó, amit mondtál, és nem nyalni akarok ezzel, de persze azt is mindig akarok. Nagyon szeretek neked nyalni, de tényleg...
1: Maga hozott csokit, én engem már megvett.
0: Nem tudom, mit akartam mondani, hülye hangzik, ezt harmadjára játszom el ebben, csak a mai adásba, élőbe, hogy nem tudom,
1: most mit mondtam, hogy meg fognak nekünk bocsájtani.
0: Megfognak.
1: Hát, hogyha két hét múlva, ugyanekkor, esetleg még egyszer szeretnétek találkozni a műsorral, akkor megtehetitek. Én nem leszek itt, de...
0: Igen, két hét múlva Zsuzsi biztos, hogy nem lesz itt, és... Alex meg én meg nem biztos, hogy itt leszünk, de azért elég valószínű, hogy itt leszünk.
1: Erre gyúrunk. A két hetente szombatra.
0: Erre gyúrunk, ezentúl csak élőben. Most is kihasználtátok, és tömegesen hívtatok minket, ahogy erre számítottunk is. De egyébként nyugodtan írhattok üzeneteket. Ezt mindig elmondjuk, hogy biztos azért nem hívtok minket, mert ti is annyira utáltok telefonálni, mint mi. Mi elképesztően utálunk telefonálni, erről most hosszan tudnék beszélni, de nem, azért nem beszélek.
1: De szeretjük a visszajelzéseket.
0: De a visszajelzéseket, igazából én erősebb szót használnék, én imádom a visszajelzéseket, merem állítani, hogy imádom a visszajelzéseket, nagyon-nagyon rendkívül ritkán jön visszajelzés a műsorról.
1: Nem az a jó, hogy ritkán jön, hanem ami jön, az jó.
0: Az jó, tehát az ritkán jelzik vissza, és ez nagyon szar, gyerekek. Ezt nem szokták visszajelezni. Szóval jelezzetek vissza. Na most hol is tudnak ezek a szerencsétlenek? Egyáltalán nem szerencsétlenek egyébként, de hol tudnak visszajelezni? Van nekünk egy Facebook page-ünk például.
1: Például ott? Special Defect.
0: Például ott, akkor szerintem a tilos oldalán is ott van valami kis üzenetfunkciók, de a legegyszerűbb szerintem a Facebookunkra rámenni már, akinek nincsen Facebook undora. Igen, ezt tudnám javasolni.
1: És akkor mi meg is tudsz, és ránézünk.
0: Azt mi szoktuk. Szóval nagyon örülünk a visszajelzéseknek, és nyugodtan lehet, ez most tényleg egy ilyen műsor, hogy tulajdonképpen hozzánk jelentkezni is lehet. Tehát olyat lehet, hogy valaki ír nekünk egy e-mailt, hogy figyeljetek, ezt meg ezt csinálom, esetleg, és akkor arra mi simán lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó. És egyébként voltak már itt ilyenek, még ezt elmondom búcsúzni, ilyen lelkesítőnek, magunknak is, meg a hallgatóknak is. Hogy
1: én írtó kíváncsi vagyok minden.
0: Hogy tudod, azért itt voltak ilyenek, és között komoly nevek is, mint például Cseh Judit, kimondom a nevét, nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Cseh Judit jelen pillanatban az egyik legfontosabb név a neurodiverzitás témakörében, az egyik a mozgalom élén állók egyike, egy szuper, nagyon-nagyon fontos figura, és ő képzőművész, és amikor őt behívtuk ide a műsorba, akkor már volt azért egy blogja, amit sokan követtek.
1: Szivárvány szemüveg.
0: Ajánljuk mindenkinek melegen.
1: Olvassátok.
0: De akkor volt az, hogy itt ült Cseh Judit, és akkor kérdezzük tőle, hogy művésznek tartod magad? Dehogy, nem szokásos. Volt-e már kiállítás, hogy nem, dehogy is. És azt hiszem a Sári csinálta azt, hogy és mikor lesz? És akkor ezután lett a Juditnak egy kiállítása. Ja. És ez annyira állati menő volt, hogy
1: volt.
0: Igen, hát a Judit barát, nem véletlenül hívtuk be, hát a Judit nagyon jó. És akkor lett egy kiállítás, utána újra behívtuk, és azért az úgy szívmelengető volt, amikor elmondta, hogy hát igazából így ezért lett. Nyilván nem csak ezért, meg mit tudom, én utolsó löketet adtuk meg, de az nagyon-nagyon jó érzés volt, és nem ez volt az egyetlen ilyen élményünk, hogy valaki bejön ide nagyon-nagyon szerényen, és aztán meg beindul, és lesznek vele mindenféle dolgok. Most nem mondom, hogy nyilván, hogy ez csak a mi hatásunk volna, de igenis azt gondolom, hogy részünk lehet ebben.
1: Én remélem, hogy inspiráló múzsaként, illetve impresszárióként akkor bele tudunk ebbe folyni, ebbe a tevékenységbe. Én nagyon szeretnék nagyon sok kiállításra elmenni. Illetve azt is szeretnénk kérni, hogy ha van valami olyan jellegű, releváns híretek, vagy esemény, ami következik, majd a következő adásunk előtt kéne róla tudni, akkor is nyugodtan írjátok meg, hát ha tudunk teret adni, és kihirdetni közhírré, hogy ilyen kiállítás, olyan koncert, stb.
0: Igen, ez jó, hogy mondod. Tehát, hogyha energiáink engedik, akkor szeretnénk, mint ahogy így is volt ez a műsor hajnalán, egy rendszeres hírblokkot a műsor elején, ami mindenféle fogyatékossággal, művészettel kapcsolatos hírekkel foglalkozik. Illetve nem csak fogyatékosság, mert mint már
1: most már
0: mindenki számára világossá vált, hogy ezt kinyitottuk tágabbra.
1: Szuper.
0: Jó, szerintem nagyjából így kerek lett ez a mai műsor. Mit gondoltok, hogyha itt így nagyjából lezárnánk?
1: Szerintem ki fognak minket dobni előbb-utóbb, úgyhogy zárjuk le.
0: Jó, akkor én ezt lezárom, és akkor elmondanám, én ezeket szeretem elmondani egyébként, hogy ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig a Special Defect című csodálatos műsornak volt a legfrissebb egyben új évadnyitó adása. Én voltam Aga, és a műsor készítő társaim Zsuzsi és Alex, aki nem vendég volt a műsor készítő, ezt lehet, hogy ő még nem dolgozta be, de a hallgatók már remélem jól állnak a feldolgozással, és akkor majd Alex is beéri őket egy ponton. És akkor már csak azt kell elmondanom nektek, egyrészt, hogy 2 hét múlva remélhetőleg újra találkozunk. Legrosszabb esetben nem olyan nem lesz. Azt akartam mondani, akkor ismétlünk, de hát nem.
1: Legyetek, mert én nekem meg kell hallgatnom akkor a műsort, végre nem leszek benne.
0: Jó. Tehát szerintem mi találkozunk élőben, megint lehet telefonálni, okay. És akkor, ja, és nagyon örülünk, hogy az aklatóink nem hívtak minket, akkor ennyi volt? Megnyugodhatunk?
1: Szerintem
0: nagyon
1: igen.
0: Köszönjük nektek.
1: Igen. Jó, van, akkor csak a rajongó.
0: További jó életet kívánunk nektek, és nagyon örülünk, hogy ilyen bölcs irányt vett az életetek, és akkor most már tényleg csak a mottónkat kell elmondanom, ami viszont nagyon fontos. Éppen ezért szeretném megkérni a hallgatókat, hogy neki vegyen elő papírt, ceruzát, vagy legalábbis valamit, amire írni tud, ugye lehet mindenféle okos eszközöket is használni, tablet, laptop, telefon, de aki a régi megoldások híve nyugodtan használhat vésőt, tintát, az újatokkal is porban nyugodtan leírhatjátok, tehát mindenféle megoldás jó lehet, és akkor remélem most már mindenki felkészült, és akkor mondanám, jó, aki kíváncsi, aranyat lel. Special defekt, hallgatni arany.

Gracias.